kegyetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét és rossz. Legyen rendet, ébolj úgy káoszból, szolgálj és adj minden nap. Hamis kincsek gyűjtése helyett keresd az egyetlen igazságot.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más, csak mi erős, szilárd, mint a szikla.

Magnan Savi. Segundo világban, hol a kényelm az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.